0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Bétó László. Dynamite.
3: Igazi nyár van, nincsen kánikula, szépen süt a nap, nincsenek felhők, kék az ég. És túl vagyunk egy napfogyatkozáson, amelynek maradványait vagy apróbb részeit lehetett látni itt Magyarországon is. Én emlékszem, amikor teljes napfogyatkozás volt itt, akkor a Kalipszó Rádió még működött, és a Balatonról élőben közvetítettük a napfogyatkozást. Nem tudom, ki emlékszik rá, nem ma volt, a 90-es évek végén. Szóval én remélem, hogy a napsütéses és az igazi nyári naphoz igazi nyári slágerek és a legjobb dalok párosulnak majd. Én remélem, aki velem tart a mai Bétó Show-ban is, megtalálja azokat a zenéket, amelyek után a legvégén a műsornak azt mondják, na, ma is érdemes volt hallgatni. Persze lesz humor, lesznek újdonságok, és a szokásoknak megfelelően összekapcsolódik a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu az utolsó órában a mai alkalommal. Öt perccel múlt el 9 óra. Kezdődjék tehát a Bétó Show itt a poptarisnya.hu-n. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.

Ez volt a Happy Boys and Girls, és ez volt az Aqua, az Aquarium. Az első albumuk indult ezzel a dallal, és ezen van az, az albumon a

0: Ez volt a Bonnie M, és ez volt a Sunny.
1: Beto Show. Beto Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Kylie Minak a folytatásban. Ez az I Should Be So Lucky.

Kamera Zoli ismét dolgozik, ismét járja a világot jelen pillanatban. Egy olyan helyen van, amit nem tudom mennyire kedvel, vagy mennyire szeret, szóval minden esetre kellemes csütörtök délelőtöt kíván mindenkinek Würzburg környékéről. A Beethoven-sóban soha nem lehet csalódni, Laci. Szóval hadd szóljanak a jobbnál jobb zenék, Kamionos Zoli. Az aláírás a szokásoknak megfelelően. Jó utat, Zoli, vigyázz magadra! És ez már a Fantastic. És a Mama Told Me.

Ez Zoli kedvéért szólt, ez a pici bejátszás ebben a formában, de ami igaz, az igaz, autóbánon jár, vagyis autópályán Németországban. Ez a Kraftwerk és az autóbán. Ladislav Korinek írta, teljes napfogyatkozás 1999. augusztus 11-én volt Közép-Európában. Én csak azt mondtam, hogy 99 legvégén, ezzel szemben annak a közepén, szóval minden esetre a pontos dátum 99. augusztus 11. A többi az mind igaz volt, hiszen ezt a Kalipszó élőben közvetítette Balatonról. Ez pedig a Kraftwerk és az autóbán.

A Kraftwerk egy német zenekar. Világszerte főképp az elektronikus zene úttörői voltak, és ennek megfelelően készültek a dalok. Az elektronikus zenét népszerűsítették, és ennek művelésére buzdítottak mindenkit. Ettől lettek igazából híresek.

0: Azzal, hogy áttértek az elektronikus hangszerekre, azokkal való kísérletezgetésekre, számtalan más zenekarra és az egész 20. századi popzenére és kultúrára mély és máig érezhető hatást téve. Így lehet összefoglalni a Kraftwerk munkásságát. Mai napig is léteznek, időnként felléptek és játsszák a régi nagy slágereiket, mint például az Autóbán, amely az elmúlt percekben szólt. Ez volt a Kraftwerk.
1: Popparisznye.hu.
2: Ez egy újabb sláger.
0: A Kraftwerk után ez az Erasure.

Nagy Laci írta, sziasztok, ideértem én is, lassan készülök lefeküdni az éjjel Őskő és Solyk között. Segédkeztünk egy barátommal, ahol tegnap óta hatalmas, több mint 200 hektáron tomboló tűz vált gyakorlatilag pár lakóházat is veszélyeztetve az igazi veszély forrásá. Innen is hatalmas tisztelet a tűzoltóknak és mindenkinek, aki bármilyen módon akár néhány palack vízzel segítette az ott lévő ember feletti munkát. Nem kívánság műsor, ez valóban így van, de egy jó zenét hátra találsz a tűzoltóknak. Mindenki vigyázzon magára, és jó rádiózást kívánok! Nem csak a tűzoltóknak szól ez a dal, akik éppen esetleg szabadnaposak, vagy már túl vannak a nagy melón és hallgatnak bennünket, hanem mindenkinek. Peter Sarsted énekel.

0: Peter Sarsett énekelt. Szeptember 12-én a MOM-ban összeáll, és ismét együtt játszik az Apostol, és ennek a nagy slágereik.
1: Okosabban kéne élni, annyit mondhatok.
0: Volt néhány.
1: Nem az a dolog, ki megbámul egy csillagot.
0: Ez az Apostol.

Szeptember 12-én jönnek a nagyslágerek a MOM-ban, hiszen a színpadon az Apostol. És ez már a Marmalade, és az Obladi Oblada.

0: Ez volt a Marmalade és az Obladi Oblabá, amit persze elsősorban a Beatles-től ismertünk, de a Marmalade előadásában is felkerült a slágerlistákra. Neil Diamond.
1: Ah, Cracklin' Rose, get on board.
0: És a Cracklin' Rose.
1: We gonna

Ez volt a Kraken Rose és Neil Diamond, aki egy hatalmas fazon volt, hosszú fekete hajjal, ami egészen majdnem, hogy a derekáig ért. Hihetetlen nagy sikereket ért el nem csak a lemezeivel, hanem a hölgyek körében is. Amúgy Neil Diamond Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekes, dalszerző, zenész és színész, és 85 esztendős. A 85 esztendős úr megérdemel még két dalt. Ez a Song Song Blue és Neil Diamond.

Ez volt a Songs on Blue és Neil Diamond, a nagy hosszú fekete hajnak már nyoma sincs. Minden esetre a hangja még a régi, és persze a mosolya is New Yorkban él változatlanul, és még egy dal erejéig megszólal Neil Diamond, és ez a dal egy kiváló koncertfelvétel. Egyik nagy sláger ez a sok közül. Ez a Sweet Caroline.

Ő volt Michael Jackson, és az egyik klasszikusa, ez volt a Beat It. Ray Fontana folytatásban. Ez a Game of Love.

Ez volt a Game of Love az elmúlt percekben, és ez volt a dal, a nagy-nagy siker, amit mindenki énekelt és játszott annak idén. Ő volt Wayne Fontana, és hogy mi mindent énekeltek és játszottak, az emberek különböző lemezek készültek, részint a kamionosoknak, hogy ezt hallgassák akkor, hogyha vezetik a kamiont, ez mindenképpen jót tesz nekik. Aztán készült egy CD, amely csak

egyszerűen a vezetőknek szólt, azoknak, akik autóban ülnek, és nem akarnak elaludni. Szóval az ő részükre készült egy fantasztikus CD, amelynek címe Driving Rock. Ezen találtam meg a Player egyik dalát. Ez a Baby Comeback.

Ez volt a Baby Comeback, és ez volt a Player. Még mindig egy picit ennél a lemeznél időzve jöjjön egy olyan előadó, akit mindenki jól ismer, és remélem szeret. Őt úgy hívják, hogy Gary Moore. Promise, walk pace.

0: Ez volt a show, Vadi Vadi. Most pedig a humoré a főszerep, következik egy fantasztikus Bonc Géza írás, melynek címe Tavasz, de az előadó nem Bonc Géza, hanem Bodrogi Gyula.
1: Tavasz. Kinyílt az ajtó, és beköszönt a tavasz. Vártuk. Gyerünk. A szabadba. Bakancs turistabot. A boka kirándul. A nemecsek is. Minden zöld. Rét. Halkan megyek. Tarló zizeg a talpam alatt. Félek. Recsenés. Jaj. Hirtelen szürke tömeg emelkedik a magosba. Egy nadrág. Valami lóg a levegőben. Futásnak eredek. Köd előttem, ő utána. Dobot hajítok hátra. Azzal nem tud verebet fogni. Lassítok. Feltűnik a falu. Dél. Megszólalnak a harangok. Majd Rómába mennek. Kocsma. Vendéglő. Gyomornegyed. Bemegyek. Egy hang üti meg a fülem, utána a gazdája. Új garázdát szánt az eke. Nocsak, az asztal alatt munkálkodik a cimbalmi. Az egyik vendég letöri a korsó fülét, mert hallgatózott. Távolabb alszik a széken a kabát, és aki benne van. Kisettenkedek. Síkra, onnan buszra szállok. Mellettem egy kispolgár ül, kezében hurka, hogy legyen sütnivalója. A busz megállóban az őv szerelmesen átöleli a nadrágot. Szorosabbra fogja. Ez derékszíj. Tovább robogunk. A sofőrnek kanyarhumora van. Nem vette be. Most itt állunk. Gyalog. Tovább. Kertváros, kerítés, mögötte. Egy ismert botanikusnak virágba borult az elméje. A konyhanövény most zöldségeket beszél, hogy a hentes áru múltkor felvágott. Beljebb, a városba. A téren két kisfiú önfeledten játszik. Kezükben gyerektáp. Énekelnek. Pépesténk lesz, ha egyszer majd... Elnézem őket. Egy darabig. Lassan elindulok. Ház. Folyosó. Mindenütt tarisznya. Az ajtó. A kulcslyukon belesek. A vándorgyűlést most a konzervbontó nyitja meg. Sokáig untatta. Már majdnem. Mikor az utolsó percekben egy léggömb emelkedik szólásra. Elmondja. Üresnek érzi magát. Taps leengedik. Tovább. Leszáll az est. Minden leszáll. Smóg az éjj bogár az étterembe falnak. Park. Barátság. A padon piroska simogatja a farkast. Távolabb. Miniszoknyában fázik Estike, és magára húzza az olaszkát.
0: Ha csak és sajó következik, de nem a megszokott szereposztása, hanem egy legalább annyira ismert szereposztása, hiszen nagyon sok Ha csak és sajót játszottak együtt Kibédi Ervin és Hladki László. A 60-as években készült ez a felvétel, amelynek címe Fényüzés.
2: Fényüzés!
3: Mi?
2: Semmi, csak köszöntöm. Fényűzés?
3: Élem, legyen fényűzés.
2: Köszönöm, jó.
3: Tessé?
2: Semmi, csak mondom, hogy köszönöm, jó vagyok.
3: Én kérdeztem magát, hogy maga hogy van?
2: Nem kérdezte.
3: Akkor?
2: Hát azért, mert maga nem kérdezte attól, hogy még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem?
3: Igaz.
2: Köszönöm, ő is jól van.
3: Kicsoda?
2: A feleségem, ő is jól van.
3: Kérdeztem?
2: Nem.
3: Ide hallgassam, hogy azt mondja, hogy mind a két gyermeke is jól van, akkor a fejére borítom az asztalt. Megértette?
2: Lehet borítani, mind a ketten jól van.
3: Adjon engem békén, olyan fáradt vagyok.
2: Fáradt? Mitől?
3: A tenyészállat kiállításon voltam. A sógoromat akartam beprotezsálni.
2: Hogy kiállítse?
3: Beszélne maranságokat.
2: Miért? Amekkora ökör a maga sógora, nyugodtan ki lehet állítani.
3: Viccel, a sógoromat akartam beprotezsálni lóápolónak egy ló mellé.
2: Beteg?
3: Ki?
2: A ló.
3: Nem beteg.
2: Szimulál.
3: Nem szimulál, nem is beteg és nem is szimulál.
2: Akkor minek neki ápoló?
3: Mert egy ilyen lovat ápolni kell.
2: Szóval mégis beteg.
3: Nem beteg. Ez egy nemes paripa. Lipicai mén.
2: Hová?
3: Hogy hová?
2: Hát mondta, hogy a Lipicai mén.
3: Igen.
2: Hová mén a Lipicai?
3: Nem megy sehova se. Nem megy sehova se. Ez egy nemes ló, érti? Egy hím ló. Mén. Hím ló.
2: Bárány?
3: Hogy bárány?
2: Bárányhímlő.
3: Nem hímlő, hanem hímló.
2: Ennek semmi értelme nincs.
3: De ezt így mondják.
2: Ezt nem így mondják.
3: De ezt így mondják, hímló.
2: Igen? Akkor én is mondhatom azt, hogy képviselő. És hogy tavaszi szelló.
3: Azt is mondhatod, de miért tavaszi szelló. Azt is mondhatod, igen.
2: Hagyjon engem olvasni. Olvasgasson. Van valami érdekes a labban?
3: Van.
2: No?
3: A Nemzetibe felújítják az Otellót.
2: Még egy ló. Hagyja lovakat. Nem kell.
3: Otelló, ez egy színdarab, a Velencei Mór.
2: Az írta?
3: Hogy az írta?
2: Hát most mondta, hogy Otelló írta a Velencei Mór.
3: Ember, Otelló az már maga a Mór.
2: Igen?
3: Igen.
2: És ki a Velencei?
3: A Velencei Mórt hívják úgy, hogy Otelló.
2: És ki írta?
3: Shakespeare.
2: Shakespeare Mór?
3: Shakespeare Vilmos.
2: Ki a Mór?
3: Nincs Mór, értse meg ember, ilyen hülyeségeket mondani, hogy Shakespeare Mór. Nem tudja, hogy Shakespeare az egy híres író volt?
2: Attól még lehetett Mór.
3: Nem lehetett.
2: Miért? Jókai is egy híres író volt, mégis Mór volt.
3: Értse meg, ember, Mór az egy fekete ember.
2: Az mindegy. Nekem van egy sógorom, vörös szakálla van, és mégis Mór.
3: Hagyjon engem békében, ne
2: vitatkozzon. Jó, mit veszekszik velem? 3 hete nem láttam, és már mindjárt veszekszik. Hol volt ennyi?
3: Remekül voltam. Jobb helyen, mint itt magával vitatkozzam.
2: Igen?
3: Szüreten voltam.
2: Igen? Szüreten? Hol?
3: Tudja, hol van Mór?
2: Tudom, a Nemzetiben.
3: Ez nem az a Mór.
2: Nem?
3: Móron voltam Szüreten. Uh-huh. Remekül éreztem magam. 3 hétig vendége voltam egy vén kúriának.
2: Minek?
3: Egy vén kúriának.
2: Na hallja, szépen beszél a háziasszonyára.
3: Beszél a háziasszonyom.
2: De most mondta, hogy vén kúria.
3: Hát ezt vidéken úgy mondják.
2: Vidéken? Igen. Ezt Pesten is így mondják, csak nem a háziasszony.
3: Viccelben.
2: Mondja, és milyen egy ilyen szüret? Mit csinálnak?
3: Igen, a szüret. A bort préselnek.
2: Bort?
3: Igen.
2: Fröccsöt?
3: Fröccsöt nem.
2: Hosszú lépés?
3: Hosszú lépés sem.
2: Se fröccs, se hosszú lépés. Milyen szüret?
3: Nem, mert úgy látszik maga, nem tudja, hogy hogy csinálják a bort.
2: Nem, maga tudja?
3: Tudom.
2: Na,
3: ide.
2: Mesélj.
3: Ide hallgass. Először is itt van a tőke.
2: Külföldi?
3: Hogy külföldi?
2: Külföldi tőke.
3: Ne, ez nem olyan tőke, ez másfajta tőke. Szóval ott van a tőke, akkor aztán jön a sajtó.
2: Neki megy a tőke.
3: Micsoda? Dehogy megy neki a tőke.
2: Nem.
3: Persze, ez nem
2: a... Olvass el a szabad népet, az úgy neki megy a tőkének, csak úgy ropogul.
3: De hát ez nem olyan sajtó.
2: Népszava.
3: Nem, az nem. Nem.
2: Pestíző.
3: Nem, ez egészen más.
2: Más lapot nem olvasok.
3: Nem, hát én borsajtóról beszélek.
2: Igen?
3: Ember, egyáltalán fogalma van magának arról, hogy hogy csinálják a leánykát.
2: Mit?
3: Azt mondom, hogy maga nem tudja, hogy hogy csinálják a leánykát.
2: Úgy, mint a fiúcskát.
3: Szerint a Móri leánykáról van szó.
2: Hogy se csinálják másképp éppen
3: sem. De mert ettől az emberben kiütéseket kapok, komolyan mondani. Itt borcsinálásról van szó.
2: Hát maga tudja, hogy csinálják a bort?
3: Persze.
2: Akkor mondja meg nekem, hogy csinálják a vörös bort.
3: Hát látja, ehhez kell az Otelló.
2: Két Otelló van?
3: Kettő,
2: egyik a Nemzetibe, a másik a
3: Szüvegbe. Ah, dögölj meg a Nemzetibe. Maga az Izabellát se ismeri.
2: Izabella?
3: Igen.
2: Csak nem az a vén kúria.
3: Ne hülyéskedjen már, itt nem volt.
2: Izabella is ott volt a szüretten?
3: Hát persze, hogy ott volt. Mikor megérkeztem, éppen a présben volt.
2: Hol volt az Izabella?
3: A présben.
2: Présbe? Hogy a présbe?
3: A présházba dolgozott rajta három munkás.
2: Az Izabella.
3: Az Izabellám.
2: Hallja, és maga még erre azt mondja, hogy nem egy vég kúria.
3: Maszki!
0: A harmadik jelenet pedig szintén egy klasszikus, két fantasztikus színésztől. 1972-ben készült, és ebből egy sorozat is volt. Megjelentek a kabarékban, és mindig nagy-nagy sikert alattak. Sota Irén és Major Tamás következik. A jelenet címe Azt írja az újság.
4: Jé.
5: Mi az? Miért nézed a fülemet?
4: Csak.
5: Valami van a fülemen?
4: Nincs semmi.
5: Akkor miért mustrálgatsz, mint egy versenylovat?
4: Mert hétfő van.
5: És hétfőn én versenyló vagyok?
4: Nem vagy versenyló, de hétfőn láthatlak. Egész héten nem láthatlak a tévé miatt. Mielőtt hazajössz, lekattintod a villanyt, felkattintod a tévét, és ülünk a sötétben, és nézzük az övegest. Jenő, én évek óta nem látlak téged, csak az övegest. Mondd, kihez mentem feleségül? Hozzád vagy az övegeshez?
5: Néha úgy érzem, hogy hozzám, de minden esetre kérdezd meg az övegest. Nagyon kérlek, ne bámuld a fülem! Nem tudok így olvasni, ha bámulják a fülem.
4: Nem is fogsz olvasni, beszélgetni fogsz velem.
5: Miért kell nekem most beszélgetnem?
4: Mert most beszélőnk van.
5: Mi az, hogy beszélőnk van? Nem vagyunk börtönben.
4: Ide figyelj, Jenő, én egész héten kuka vagyok.
5: Hogy kuka? Szemetes?
4: Nem szemetes, kuka, mint néma. Nappal hallgatok, mert a porszívóval és a mosógéppen nem beszélhetek. Este hallgatok, mert ha megbukkanok, rám szólsz. Pszt, nem hallom az övegest.
5: Neked agyadra ment az öveges.
4: Igen, igen, nekem agyamra ment az öveges. És ha nem beszélgetsz velem, betöröm az ablakot.
5: Majd hívjuk az övegest, és be... Beövegeztetjük.
4: De ma hétfő van, és beszélgess velem. De őszintén, Jenő, nézd a szemembe.
5: Kukucs!
4: Jenő, miért emelték fel a Nixon fizetését?
5: Hogy miért emelték fel? Mert ő az elnök.
4: Úgy. És a te fizetésedet miért nem emelték fel?
5: Az enyémet. Miköze a Nixon fizetésének az én fizetésemhez?
4: Te is elnök vagy.
5: De én KTS elnök vagyok. A Nixon pedig az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Tudod, mi a különbség a Nixon és én köztem?
4: Tudom, a Nixon nem olyan múja, mint te.
5: Mi az, hogy múlja? Miért vagyok én múlja?
4: Mert nem törődsz velem, te fütyülsz rá, hogy mindjárt itt a tavasz, és nincs mit felvenni.
5: Minden hónapban felveszed a fizetésed.
4: De mennyit? Még a postások is kapnak új ruhát. Én mikor kapok?
5: Majd, ha postás leszel.
4: Szeretném tudni, hogy miért nem emelték fel a fizetésed. Ez azt jelenti, nem tudom, hogy vezetési pótlék is járna neked?
5: Miért járna nekem vezetési pótlék?
4: Olvastam az újságban, hogy vezetési pótlék jár a vezetőnek.
5: A Nixonnak.
4: Nem a Nixonnak. Tessék, olvasd. Gépkocsi vezetőket felvesz a közlekedési vállalat vezetési pótlékkal. Na?
5: De fiacskám, én nem gépkocsi vezető vagyok. Más a magamfajta vezető, és más a gépkocsi vezető.
4: Miért más? Egy gépkocsi vezetőnek miért jár pótlék?
5: Mert egy gépkocsi vezetőnek azonnal el kell döntenie, hogy merre menjen. Kanyar az kanyar, nincs mese. Egy gépkocsi vezető nem mondhatja, hogy kartársak, aludjunk rá egyet. És egy gépkocsi vezető, ha egyszer jobbra ment, akkor jobbra ment. Kanyar az kanyar, nincs mese.
4: Ebből csak annyit értek, hogy nem lesz új ruhám. Csak a postásoknak lesz. Mondd, Jenő, a postásoknak honnan lesz?
5: Az újság azt írta, hogy jobban gazdálkodik a posta.
4: Igen, mert drágában ragasztjuk a bélyeget. Jenő!
5: Hagyj már olvasni! Majd veszek neked új ruhát, csak hagyj már olvasni.
4: Veszel? Miből veszel?
5: Majd a nyereségrészesedésből veszek.
4: Kapsz nyereségrészesedést? És a Nixon?
5: Mi van a Nixonnal?
4: Ő is kap nyereségrészesedést?
5: A Nixon nem kap nyereségrészesedést, meg az öveges sem.
4: Akkor már értem, miért emelték fel a Nixon fizetését.
5: Miért?
4: Mert neki nincs nyereségrészesedése.
5: Na látod, mindent megértsz te. Na, hát akkor hagyj olvasni szépen.
4: Jenő. Tudod, milyen ruhát szeretnék? Kági esti ruhát.
5: Mi csodát? Mi az, hogy kági esti ruha?
4: Olvastam, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten. Mondj, Jenő, melyik szalon jobb, a Rócsitkára vagy a kági esti?
5: Irgalmas Isten! A kági esti nem ruhaszalon. A kági esti a szocialista országok gazdasági együttműködése. Részt vesznek benne a magyarok, a lengyelek, a mongolok.
4: Nekem nem magyaráz, Jenő. Benne volt az újságban, hogy kági esti divat bemutató volt Budapesten.
5: Jó! Hát akkor veszek neked egy tavaszi kosztümöt a legutolsó mongol divat szerint. Rendben?
4: Mondd, Jenő, angol kosztüm nincs a kági estében.
5: Angolok nincsenek benne a kági estében, csak a szocialista országok vannak benne a kági estében.
4: És a kapitalista országok, azok miben vannak benne?
5: A közös piacban.
4: Anglia a közös piacban van?
5: Nem, szeretne belépni, de nem veszik be.
4: Szegény. Akkor miért nem lép a kági estébe?
5: Miért lépne be Anglia a kági estébe?
4: Hogy ő is tudjon piacra járni. Belépne a kági estébe, és járhatna a Garai térre.
5: Ide figyelj, fiacskám. A közös piac az nem olyan, mint a Garai piac. A Garai piac az egy konkrét piac. A közös piac az csak jelkép.
4: Te, Jenő, ha az angolok nem mehetnek piacra, hol veszik a tejet?
5: Házhoz viszik nekik.
4: Úgy, mint Hamburgban a taxigörlöket. Olvastam, hogy Hamburgban a taxigörlök hívásra házhoz mennek vetkőzni. Nálunk miért nincs ilyen?
5: Mert nálunk a taxi központban a telefont sose veszik fel. Beázott, amikor a felvennék és közölnék, hogy nincs szabad görl, kérem, minden görlünk a városban van, addigra aggastán lenne az ember.
4: Ezt te nem is nagyon bánnád, Jenő, ahogy én téged ismerlek. Néznéd helyett a tévében az övegest. Te, Jenő, mit szólsz a szenhez?
5: Ki az a szen?
4: Tenyészbika. Bécsi tenyészbika. Olvastam az újságban, hogy 10 év alatt 32 000 borjat nemzett. No persze, egy ilyen tenyészbika sose nézi a tévében az övegest. Akkor sem, ha megöregszik. Jenő, mit csinál egy tenyészbika, ha megöregszik?
5: Élménybeszámolót tart.

0: a kicsinyeknek.
1: 10 év alatt 32 000, az egy év alatt 3200. Hát ez fantasztikus.
0: Semmi fantasztikusat nem találok benne.
1: Miért nem?
0: Mert egy ilyen tenyészbika minden borjúhoz kap egy új tehenet.

A humort kövessék az újdonságok, és majd aztán összekapcsolódik. A Rádió Bézs és a poptarisnya.hu. Lost Frequencies és Bastille, ez a Head Down.

Itt a Beethoven a poptarisnya.hu-n ismételten, és elnézést az áramszünetért, ami nagyon fura, mert az áramszünet nem tartott tovább 2 percnél, de hogy visszaálljon az egész rendszer, az majdnem, hogy 10 percünkbe került. De hát végülis visszaállt, és ott folytatjuk, a labba hagytuk, és ezért én elnézést szeretnék kérni. Nem, mint a tehetnék róla, vagy a stúdió tehetne róla. Egyszerűen nincsen villany, akkor nem történik semmi. Nagyon fontos dolog az áram a rádiózásban is, no meg az esti világításban is. Szóval még mindig az újdonságok rövid ideig, aztán kapcsolódik a Bézs és a poptarisnya.hu.

Úgy shot per kb. Úgy érzem, hogy még egy belefér, hogy aztán kapcsolódhasson össze a Bézs és a poptarisztja.hu. Jenny, ez a Less Than Lover.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Alright everybody, come on! It's time to get this party started, right? You know what I'm saying?
2: CZ Catch. CZ Catch legjobb dalaiból készült egybeleggel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Ő tehát CZ Catch, aki októberben itt lesz Magyarországon.

Sissi Kecs után Engelbert Humperdinck következik. A maga 90. évével, amit májusban töltött be, egyik nagy klasszikusával. Ő a 20. század egyik legendás előadó énekese. Ez a Release Me és Engelbert Humperdinck.

Ő volt Engelbert Humperdinck, ez volt a Release Me. Heinz. Just Like Eddie.

Ez volt az elmúlt percekben a Color My Love, és ez volt a Fun Fun. When you walk, Jerry és a Pacemakers. Through a storm, hold your hand. You'll never walk alone.

Ez már az AD stúdió. Első és talán legnagyobb slágerük. Álmaimban Amerika.

Ádi Stúdió és az Álmaimban Amerika. Ladzi Norbert csodálatos szerzeménye ez. A szöveget persze Rózsi, azaz Demjén Ferenc írta. Ez a Szellemvasút.

Ez volt a Juventus és a Da Da Da. Ha van kedvük egy picit utazni, akkor most mehetünk New Yorkba, Rióba, meg Tokióba. Az úti kalauz nem más, mint a Happy Gang.

New York, Rio, Tokió. A Trio Rio nagyslágere volt ez, amelyet feldolgozott kiválóan a Happy Gang. Harold Melvin és a Blue Notes. If you don't know me by now.

0: Her was Melvin és a Blue Notes. If you don't know me by now. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: Biscuit. Az egyetlen egy nagy slágerük ez a dal. Ez a Zuzu és a Biscuit.

Ez volt a Biscuit és a Zuzu. A svédek következnek, a gitárvirtuózok. Az együttes neve Sputniks. Ez a Space Party.

Ez volt a Space Party és a svéd Spotix. Amikor Patrick megunta az Ottaven formációt, létrehozott egy újat, a Pemen Pettet. De aztán rájött arra, hogy tulajdonképpen itt pontosan ugyanolyan zenék szólnak, mint hogyha az Ottaven játszana. Úgyhogy fel is hagyott vele rövid idő alatt. Egy-két sláger után véget ért a Pemen Pett karrierje. Ez a To Be Superman, a formáció legnagyobb slágere.

To Be Superman. Ez volt a Pam & Pat. A Telstar a legnagyobb slágerük. Persze ezt még követte jó néhány kiváló dal, többek között ez. Ez a Tornadoes és a Locomotion with You.

0: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Egy igazi klasszikus a legvégén. Ezzel búcsúzom a Bés hallgatóitól. Folytatás a jövő héten. Ez a Pussycat és a Mississippi.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép lányok, véget ért a Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Remek idő vár ránk a hétvégén, érdemes kihasználni, de persze nem illik elfeledkezni a poptarisznya.hu-ról sem, hiszen fantasztikus élőadások, remek dalok, óriási slágerek a szokásoknak megfelelően a hétvégén is itt a poptarisznya.hu-n. Mégpedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva, remélem már áramszünet nélkül, szóval a jövő héten is a szokott időben lesz Bétósó itt a poptarisznya.hu-n. Remélem, hogy találkozunk, ennek reményében búcsúzik önöktől a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
1: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: A poptarisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: zene bennünk van.
1: Poptarisznya.hu.
2: Turn the nights into a glory day.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya. Poptarisznya.

0: Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tiltósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Pottorista.hu. Sláger! Sláger után! Pottorisznya! Sláger! Sláger után!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Unchain my heart, cause you don't care.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.